0: satrda.
1: Ayollar borasidagi yutug'im nimada? Xizmatkor ayol bilan xonimdek, xonim bilan xizmatkordek muomalada bo'laman.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.